0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. A mikrofonnál

Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.

adesso sei spo Jesse Akum Alo Yuppie.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgass.
6: Még több. Még több zene.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itangyú Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmilyen, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is. A Lord legyen továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: felesleges duma.
1: Bitangyó Rádió.
2: Hey, ho, mindenki! Gyönyörű szép szombat délután kívánok! A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Érezzétek magatokat nagyon jól. Szokásos VIP-prayjel kezdünk, aztán megyünk tovább majd. De addig is gyerek. És még egyszer imádkozni fogunk. Látjátok, mondtam, hogy fog kelleni.

Na és időközben megérkezett az én másik felem is. Szia, teszom! És akkor egy réges-régi zene újra itt van a nagy csoport, olyan lesz Illi.

Bambina, bambina, bambina, bambina. Bizony, ő már Flipper öcsi. Hatalmas nagy kedvencem. Nyári romantika és a bambina.

Tina! Ez volt Flipper öcsi. Hatalmas kedvencem. Nem mondom azt, hogy volt, mert itt maradt bennem. Bizonyám. Na és akkor egy szuper jó kis zene újra. Oh yeah! Hey, Chuggy!

És közben megérkezett a chat falunkra az én kis földikém is. Szia-szia! Millió puszi neked, és nem csak neked, hiszen itt van az én csatikám is. Szia barátnőm! Ő lesz Hair Queen és David Bowie közösen.

barátnőm azt írja fent a chatforumon, hogy annyira hasznos vagyok a mai napon, mint egy hétfő a hétfőn. Hát a mai napon még nekem se ért semmit, talán most az adás alatt valamit. Ha jól fogjátok magatokat érezni, ha nem, akkor marad, ahogy volt, nullán.

Azt írja Csatikám a chatfalunkon, hogy na jó, a pillám kész. Azt már befejeztük a nagy aktívkodást. Azt mondja Munkuskám, hogy ő sem aktív. Azt szerintem megsütött 2 tálca süteményt, 3 féle kaját, a vacsora meg összeállító a hűtőbe. Hát, az a nagy büdös helyzet. Hogy én ma abszolút semmit nem sütöttem és nem főztem. És aki elmondja, hogy milyen vacsorája van nála, az megnyerheti azt, hogy elmegyünk hozzá vacsorázni. Hát, ha eljön értünk, persze. Szerintem a mai vacsora meleg szendvics lesz. Move your body, everybody, come on and... Jó volt, ugye? 265. A folytatásban pedig számolni fogunk. 1, 2, 3. És érkezik a Train With Me. Amúgy zene után vadászok, úgyhogy ha többször halljátok a zenét, amit a csütörtöki adásomban adtam, az azért van, mert nagyon keresem.

Azt kérdezi tőlem a maskuram, hogy mit keresel, addig keres, meg itt vagyok. Őszintén? Még én sem tudom egy zenét kézinek. Jaj, de ez meg annyira jó.

És akkor megfújjuk. Azt, hogy azt nem tudom, a szívás jobban megy. Egész életem, az nem mindegy. Hú, valahogy így kell, ugye? Szia, Kézi! Ez se nem az, ugye?

Train with me. Még egy B betűsöm van. Ez meg tudja, hogy nem az lesz.

Na és akkor jöjjön nektek egy kis TNT, olyan jó volt. Sose volt olyan jó.

0: Ez volt a TNT, és az olyan jó volt.
1: Miért menekül? Olyan jó volt, mikor megfogta a kezemet. Olyan jó volt, mikor...
0: Nem tudom, Csópapánk itt van-e velünk. Hatalmas puszi ölelés. Neki is. És akkor kérésre fog jönni egy zene, méghozzá az én másik felem szeretne kérni egy számot. És hogy mi lesz ez, rövidesen megtudjuk.

0: Some people say I look like me dad.
1: What are you serious?
2: Na és én is azt mondom, ó, ó, ó, ezt tudja, hogy nem az.

Közben Katán kírja, hogy adjam le, legyek szíves a palacsinta dal, cuki bea. A cuki bea nem kell hozzá, de azért megtanítottalak a múltkor, hogy hogy kell szépen zenét kérni. És látod, ha kéred, és normálisan kéred, akkor bizony meg fogod kapni. 14 óra 40 perckor megyünk egy olyan dallal tovább, amit én is nagyon-nagyon szeretek, és ami drága földinknek, illetve az én földim, csak a tiétek. Nem, csak az enyém. Maskuláról van szó, szóval az ő beleegyezésével megy nálam mindig ez a zene. Ez itt a Maskura palacsintát süt.

közben, egy adás közben kaptam egy boldogságos hírt. A kicsi lányom éppen most kért, hogy kijeltek Olaszországba. A repülőtek ilyenkor mindig beleremegek, még csak a gondolatba is. De hál' Istennek odaért a képségbe. Jó fi!

van nekem egy kedvencem, ami nem egy, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a 90-es évekből. A Hip Hop Boysról van szó. Van nekik egy zenéjük, ami úgy néz ki, hogy Ott várok rád. Most ezt így mindenki ismeri. Mégis nekem egy kicsi változatosság kell vele. És bár úgyis nagyon szeretem, de most, ahogy fogjátok hallani, hát ez nagy kedvenc így.

Figyelj! Rád hangoltam. És hogy ki fogja ezt majd énekelni nektek? Énekelhetem én is, de rosszul jártok vele, viszont jól, ő már itt Takács Nikolász.

Nagyon zene, 95 zene. 1998. Ó, kész, itt vagy még. A szám címe No Tango Dinero.

0: Róla álmodom. Egészen pontosan, de 15 óra van, beszélni nem tudok, nem baj.
1: És most egy újabb óra, benne a legnagyobb slágerekkel.
0: Ja, és egy olyan zenével, amit szerintem itt még nem nagyon hallhattatok, vagy nem hallottam még. Nagyon szeretem a hangját. Ő már itt Ásós Attila pacsírta. És szerelmes vagyok belé. Ez a számnak a címe.

szerelmes vagyok beléd, úgy rendesen. Nagyon szeretem Ásós Attila Facsirt a dalait. Bátorkodtam egyet hozni nektek, így a második órám első zenéjeként. Most pedig nézzük, milyen az a segg, meg az a mell,

Halljátok, maskura éppen dinnyét eszik. A szövegbe pedig, ha bezabál a cica, abból lesz nagy spritz. Mi van, cica? Spriccelni akarsz? Földikém, ez neked szól.

Mond, csodálatos gifek jelennek meg a chatfalunkon, úgyhogy már várunk föl mindenkit nagyon sok szeretettel, bitangyoradio.com, gyertek ide föl, külsős hallgatók, illetve innen onnan hallgatók, hú, nem is néztem meg, hogy kik írtak esetleg, még telefonon.

0: Buri király Gyulán kérci, a jó oldást kívánok, buli van, fülelek, köszönöm szépen.
1: És most is bőrgök még.
0: András is itt van, azt írja, jó adik, Mókuska, jó hallani, régen hallottalak már.
1: Érzem,
0: örülök neki, hogy te is itt vagy, mint külsős hallgató.
1: Végleg elég, nekem most mennem kell, mától más érdekel.
0: Petra is velem van.
1: És pont.
0: Ő az én csiga lányom. Szia, szia, puszi a kicsikének.

Az a nagy helyzet, hogy 8. hó 15-e van. Szerintem lassan mondhatni, hogy itt van a nyárnak a vége. Egy pár hét még biztos van belőle, szerintem még szeptemberben is lesz nagy meleg. De azért kevesebb van már hátra. Éppen ezért gondoltam, hogy elhozom AVS nagyon jó kis számát, aminek a címe Viszlát nyár. Nem tudom, hogy Becikém itt van, de még nem jelzett. Imádná a zenét. Imádjátok ti is!

nagyobbik lánykám kedvence. Érzed, nem is, hogy... Az a Ria. Annyira, hogy az esküvőjén is ő volt. A fő előadó.

Na és igen, ebben a zenében nem csak az Aria van. Vele van Ders is. Lord Panamu. És Jungzi.

És időközben megérkezett közénk. Wolfi, szia Wolfi! Nem sokára biztos meg fog érkezni Katánk is. Ó, apukám, nem tudom, hogy itt vagy, ezt a zenét neked hoztam.

Na és akkor jöjjenek azok a boldog szép napok. Itt 15 óra 24 perckor. Ez már itt a Beatrice Chance.

Na és mivel én megláttam egy Lord jelet bent a chatfalunkon, hát nem tudom kihagyni, és közben nézem is már ott azt, miért, hogy legyen Lord, hatalmas nagy kedvenceim, bakancslistások voltak. Megvoltak. Nem ez számít.

Én azt mondom, hogy az egyik legszebb zenéje a Lordnak el. Szemedben hígnek a csillagok. Közben elmegy a hangom. Teljes hangerőn éneklem. Ami még nagyon-nagyon közismert tőlük, az a Vándor. És van még egy, amit nagyon sokan szeretnek, ez lesz a Virágdal, amit el is hozok nektek.

Azt hiszem, azt írja, hogy engedd ki az éterbe is a hangodat, ám hát ennyire rossz. Lassan már nincs is.

Az a helyzet, hogy még most is a Lord közül válogatok, de nem akarok nagyon rámenni a Lordra. Jaj, pedig úgy mennék, imádom őket. A hangom az oda van. Azt írja, teszem, hogy hallja más is. Lassan én sem fogom hallani a sajátomat. Így belé és az édes érintés.

Belehazudott a szemembe, kinyílt a bicska a kezembe. Vagy ne üssem, azon tűnődtem. A mai lordunk elvitte a hangomat. Kiénekeltem magam, hogy mi is volt ez, úgyhogy nem volt bekapcsolva a mikrofon. Ne feltíti, figyelj! Beírtál valamit a lorddal kapcsolatban. És úgy döntöttem, hogy miért ne hozhatnám el azt a zenét is, amit te írtál vele. A Lordot nagyon sokan imádjuk. Ez viszont, amit most hallhatok, ez a Bikini. Megüssem, vagy ne üssem? Lehet, hogy elég, hogyha csak befejeljük a sarokba. Az ágy és a futár közé. Na és akkor szóljon a Lord még egy picikét. Tudod, itthon vagy otthon.

Azt írja a Katánk, hogy nem baj, hogyha hangos lesz a koncert. Nekünk volt régebben egy beszélgetésünk Katával, és azt mondta, hogy nem szereti a nagy hangot, a nagy zajt. Mire most írtam, hogy a koncerten bizony nagy zaj lesz, azt írta rá, hogy hátul állunk majd. Hát kedves Kata, ami biztos, az ilyen koncerteken mindenhol egyformán nagy hang van. Ez úgy van az egész megcsinálva, hogy mindenhol ugyanolyan hangzás legyen. Ami biztos, ha elmész a koncertre ezt a zenét, 1000%, hogy fogod hallani. Ugyanis utolsó előtti kiadásuk, egy nagyon jó kis zene, nekem nagy kedvenc lent. Szóljon most neked is mindenkinek, aki szereti CNT és az Ébren álmodtunk.

Hát, hogyha veszel egy fülhallgatót, attól függetlenül ugyanúgy fogod őket hallani. Nagyon picivel lesz tompább, de a hangerő szerintem ugyanúgy ott lesz majd. Most egy kata, az még úgysem most lesz majd jövőre, úgyhogy eddig szeresd meg a hangerőt. Tudod, hogy én hogy szeretem a zenét hallgatni? Füles a fülemen, és volumen max. Teljes hangerő, hogy az agyam kapja a zenét egyből. És tényleg elment a hangom Kék Lord zene alatt. Alig tudok beszélni. Ja, hát meg amit nem hallottatok.

És hogy a kék rövidesen meg tudjátok, illetve szerintem tudjátok is. Ez itt a Blue System és a Romeo és Julia. És megérkezett a következő kollégám, aki nem sokára érkezik hozzátok, egészen pontosan 16 órakor, nem más, mint Gévelen.

Hát Kata, én a helyedbe akkor el sem mennék, azt írja Katánk, hogy még az is egy opció, hogy 10 perc után ott hagyom egy koncertet. Hát a komoly. Megveszed a jegyet, elmész és 10 perc után ott hagynál. Hoho! Vedd meg a jegyet, küldd el nekem, hogy én elmegyek. Én biztos, hogy nem fogom ott hagyni. Ja, mondjuk el sem megyek. Pest az majd nekem nem itt van. Én volt a Romeo és Julia és a Blue System, aztán érkezik Blanka a szólójával. Szóljon minden kedves hallgatómnak, aki itt volt velem, aki elment már. Azoknak is, akik még mosognak jönni.

Na hát igen, kata úgy könnyű, hogyha nem te dolgozol meg azért a pénzért. Nem az, hogy a fogunkhoz verjük a garas, de azért egy ilyen koncert, hát nem egy 2000 forint szokott lenni. És az ember meggondolja, hogy elmegye vagy nem. Úgyhogy ha megengedheted magadnak, menj el, de ne hagyd ott 10 perc után, mert egy örök élmény. Viszont ha nem szereted a nagy hangerőt, akkor hagyd, ne menj.

igen, bizony eljött a búcsú pillanata, amikor is. Én mindenkinek megköszönöm, hogy itt volt velem, remélem jól éreztétek magatokat. Én ezen voltam. A hangom az elment, lehet biztosan jön egy darabig. Főleg, amíg most is énekelni fogok, már pedig fogok. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókustát halltátok. Csütörtökön érkezem hozzátok. Tudjátok, a jól megszokott időben 18 órától 20 óráig. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Csók a családnak. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel, Gévelent. Sziasztok!

Wow, szia Mázmi! Csókan családnak, elmentem vagánynak. Csókan családnak, ha kellek, majd megtalálnak.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ha jól akarsz magadnak, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz,

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió. Uraim!

0: A Celebration DJ, aka Muchacho. Hulizóna Muchachoval, a Celebration DJ-vel, a Bitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajajaj, muchacho!

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: I am the master voice.

0: Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

a hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Vitagio Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
1: Yes! Open, come on! Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on, let's do this gangsta.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgat.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

hivatalosan a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.